0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai adásunkban bejárjuk Burgenlandot és a határmenti térséget, elmondjuk, hogyan kerülhetett fel Kőszeg a nemzetközi kerékpáros turizmus térképére az új Meridian Trail útvonalnak köszönhetően, és arról is beszámolunk, hogyan teljesítették a túrázók az ORF Nagy Burgenland túra mai emelkedőkkel teli szakaszát a szőlőhegyek között. Szó lesz arról is, milyen történeteket mesélnek rólunk a neveink, valamint figyelmükbe ajánljuk a ma esti muzikmozaik zenei óránkat is, ahol egy igazi időutazás várja Önöket a magyar slágerek strádáján, itt a Rádió Burgenlandon. Egy új, mintegy 600 kilométeres nemzetközi kerékpáros útvonal Bécstől Filahig, több osztrák tartományon át, Szlovéniát és Magyarországot is érintve, most Kőszeget is bekapcsolja az európai bringás turizmus vérkeringésébe. A Meridian Trail nem csak egy új túraútvonal, hanem egy fenntartható turisztikai hálózat is, amely a térség településeit és szolgáltatóit is összekapcsolja. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban a határmenti város számára, és milyen lehetőségeket hozhat a helyi kerékpáros közösségnek és a turizmusnak, arról kérdezte kolléganőm Bányi Kriszta, a Kőszegi Kerékpáros Egyesület alelnökét, Katona Szilvesztert.
2: Ausztriából, Karintia tartományból kereste meg a városunkat Krisztián Kressz, aki az ötletgazdája a Meridian Trailnek. Ez egy kerékpáros útvonal, ami Bécset kötné össze Fillákkal és ezzel az Adriai tengerrel, Grádó városával, ami így elsőre ugye eléggé távolinak tűnik, de igazából 10 napra lebontva teljesen teljesíthető bárki számára.
3: Hány kilométeres útszakaszról beszélünk, hogyha 10 napra bontjuk le?
2: Bécstől Fillákig ez 600 kilométer, és akkor ez ilyen napi 60 kilométeres szakaszokat takar, tehát például csak így nem akarom ott az egész útvonalon végigmenni, de például Bécstől Eisenstadtig tart az első ajánlott szakasz, és Eisenstadttól Kőszegig a második. Ezek teljesen szabadon választhatóak, tehát hogyha valaki 2 szakaszt teker le, az is teljesen belefér, ha teljesen eltér ettől az itinertől, az is, tehát egy szabadon választható történet.
3: És akkor ez az útvonal, ez Kőszegtől menne le Fillák fele?
2: Bécset egyszer összeköti Kőszeggel, és Kőszegtől pedig tovább Güssingen, Grácon keresztül.
3: Mit lát az érdeklődés tekintetében Kőszeg szempontjából érdekesnek, hogy ebbe az útvonalba becsatlakozik? Mit jelent ez a kőszegieknek, akár úgy is, hogy résztvevők legyenek, vagy akár úgy is, hogy azok, akik ezt a teljes útszakaszt megteszik, átmennek Kőszegre?
2: Igazából Kőszeg szempontjából az a legjobb ebből a szempontból, hogy mint tehát ajánlott szálláshely, így ugye potenciálisan a helyi szolgáltatók is helyzetbe kerülnek, tehát szállásadók, vendéglátóhelyek. Tehát itt igazából nem csak az áthaladásról szól, hanem arról is, hogy itt értékes időt töltsenek el a városunkban vagy a térségünkben, beleértve Kőszeg hegy alját is.
3: A Kőszegi Kerékpáros Egyesületről mit kell tudni, aminek Ön az elnöke?
2: 1999 óta vagyunk jelen a városban. Számos rendezvény tudható be nekünk. Próbáljuk összefogni a helyi kerékpáros közösséget. Elsősorban a hegyi kerékpározás a fő profilja az Egyesületnek, és hát így igazából hogy az érdekérvényesítéstől kezdve a turisztikai szakértés úgymond ezen a területen, itt a térségben az hozzánk tartozik.
3: És akár ilyen hosszú távú kerékpáros túrákat is szerveztek már korábban is, Önök is?
2: Hát így egyesületen belül van egy társaság, akikkel így megyünk rendszeresen, de bármire nyitottak vagyunk, tehát úgymond idegeneknek is vállalunk túravezetést, rendelkezünk is egy páran ilyen képesítéssel.
3: Élénk egyébként a kerékpározás Kőszegen és a térségben?
2: Hát ami jelentős, az a hegyi kerékpározás, azon belül is az enduro és ezek a lejtőző szakágak, amik most úgy reneszánszukat érik. Ugye ennek apropója az is, hogy szomszédos területén a Naturparknak a Burgenland Trails is megvalósításra került, tehát azért a vonzatérség így hegyi kerékpárosokat most már egyre jobban.
1: Az ORF Burgenland Große Burgenland Tour, avagy a Nagy Burgenland Túra 5. szakasza ma az Óbervárti Felsőri járásban zajlott, a három szőlőhegy körúton. Már a rajtnál komoly emelkedő várta a gyaloglókat az Elsenberg irányába. A szintkülönbségek ugyan próbára tették a résztvevők állóképességét, a Pinka völgyre nyíló panoráma azonban kárpótolta őket. Az útvonal ezután egy erdei szakaszon vezetett tovább, Csáterberg felé, ahol a túrázók ebédszünetet tartottak. Délután a csoport leereszkedett Deutschützen német lövő irányába, ahol újabb pihenő következett a szőlőhegyek között. A napi etap végül ismét az Elsenbergi vinotékánál zárult. Holnap Neubergben Újhegyen folytatódik a túrasorozat, amint egy 16 kilométeres etap résztvevőit reggel 8:30-tól várják reggelire a Neubergi Újhegyi tűzoltószertár előtt, a gyalogtúra pedig 9 órakor indul, bárki csatlakozhat. Délelőtt a Biotóp szabadidőközpontnál lesz frissítő állomás, délben a Neuberg Bergen teniszi egyesületnél tartanak ebédszünetet, délután pedig a Hubertus kápolnánál pihenhetnek meg a túrázók. A program délután 4 órától közös zárással ér véget a Neubergi, az Újhegyi tűzoltószertár előtt.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Ma este 20 órakor ismét jelentkezik a Muzik Mozaik adásunk itt a Rádió Burgenlandon. Egy igazi zenei időutazásra hívom önöket, a lendületes poptól a megható balladákig. Több évtized és több hangulat is megjelenik a mai válogatásban.
3: Velünk lesz az Ocho Macho a Jó Nekem című dalával.

0: Tartsanak velünk, tehát Muzikmozaik 20 órától itt a Rádió Burgenlandon.
1: Időjárás.
2: Ma estére még elszórtan záporok és zivatarok alakulhatnak ki, az éjszaka folyamán azonban fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, és kiderül az ég. A mérsékelt helyenként élénk északi szél mellett a hőmérséklet 18 és 12 fok közé csökken. Holnap csütörtökön is nyári melegre, sok napsütésre számíthatunk, csak időnként vonulhatnak át kisebb, ártalmatlan, gomoly felhők. Az északi szél több felé élénk marad, a délutáni órákban pedig 23 és 27 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, híreink végén megköszönöm figyelmüket, de ma este még találkozhatunk. 20 órakor hozom önöknek a legjobb magyar slágereket a Muzikmozaikban. Viszont hallásra!

0: Önök a Muzik Mozaikot hallották, a magyar zenék válogatását. Palágyi Zsófia voltam. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az egy órát. Bízom benne, hogy találtak olyan zenét, ami elkíséri önöket a következő napokban. Viszont hallásra hamarosan ismét.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.